nem, ó, hám kösz nem szél. Nas, pedig negyem, de dóri cenn, aha. Dóri cenn, majd ne cezőn, szám ne zöldör bám.